0: Elbújtosott a királyfi. Hát hova lett? Hát
1: azt elcserélted egy kakassal.